0: Es ist 22 Uhr.
1: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik. Na, köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Ez itt a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Mukta Formáció Haveli című lemezét hallgatjuk meg. 2005-ös francia kiadvány. Világzene, jazz, folk, country, downtempo és fusion dolgok vannak ideírva. Én ezt mindig ilyen furcsa érzésem van ezeket így olvasgatni. Tök jó zene, azt nem írták oda. Na, szóval azon, hogy a doboknál Jean Chevalier, Pascal Van den Blück, a fuvola, ütőhangszerek Olivier Congar, Sarodon játszik, Brichard Roy, Kruv Churi, Sitar Michel Gouet, tabla Gian Singh, trombita Geoffroy Tamissier, és a szerző basszus, akusztikus, nagybőgő, meg egyéb basszus hangszerek Simon Méri. És akkor a Mukta Haveli lemeze, amely a Mukta egyébként egy aktív zenekar, most így rákerestem, tehát látom 12-es, mint a későbbi koncerteket is, meg itt ott, szóval ez a Haveli című lemez a French Music Doctor-tól érkezett meg annak idején hozzánk. Hát de ez megszűnt ez a dolog. A francia kormány döntött úgy egy időben, hogy éveken keresztül, mint ez a dolog, hogy a francia vonatkozású érintettségű, vagy csak producerelt zenéket tolják, és ezzel a különböző rádiókat, stb. Célozták meg a média, különböző szereplőt, és akkor így jutottak el hozzánk, többek között hozzám is, így kis csomagokban ezek a lemezek, iszonyatosan élveztem. Egy csomó zseniális zeném van innen. Na ez volt az egyik, a Mukta Haveli, az egyesület lesz a Haveli, ami most kiszámolom pillanat. Az első 6 felvételre kerül sor. A Haveli, a Cimudo felvétel, hát ezt nézd, ezt mondani, az Odaliszka 2-es, a Belly Dance a 3-as, a Passing Moons lesz a 4-es, a 5-es a Kohár. Nagy kedvencem. Ez buliba is lehet adni. A Night Overture pedig a 6-os. Ezután jövök vissza. Induljon a Mukta Haveli című lemezének első 6 felvétele.
2: Kiskacsa fürdik fekete zsírban.

lelkemnek párlata, szívemnek vágyama. Szóljon a drága jaj, ágyamban halljam. Ah, sziasztok!

Aki és Hard Jazz Club stábja. Zsuffa Péter, pedagógus, rajzi vizuális kommunikáció tanár, továbbá Molnár Péter Salamon, szobrászművész, költő, egyben pedagógus. Most elkezdenek nevetni. Majd Molnár Péter Salamon leveszi a zokniát, és nézd csak Miklós megszólítással megmutatja neki. Ezt követően nyelvével vicces hangokat képez a szájában.

Ma este nézz rádiót. A tévéképernyők vibrálása, gyakori fényerő változása érzékszerveinket, központi idegrendszerünket megterhelheti. Ezzel szemben a rádiókészülék kellemes megvilágításban, esetleg gyertyafénynél megnyugtató, állandó látványt nyújt. A rádiókészülékkel könnyen utazhatunk a képzeletünk segítségével egzotikus tájakra, játszva ismerhetjük meg a világ különleges dolgait. Csak be kell állítanod az íróasztali lámpát, esetleg a gyertyákat. A többi a mi dolgunk.

0: Legyen ön is kedvezményezettje akciónknak.
1: Mára mindenki számára elérhetővé vált a Zsuffa Péter Jazz Club. A műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Clubbal és...
0: Már 0 forint befizetése mellett, vagy annak teljes elhagyásával...
1: Egészen nagyszerűen szórakozhat.
0: Próbálja ki.
1: Leginkább műsoridőben, vagy akár tetszőleges időpontban az interneten.
0: Természetesen pénz visszafizetési garancia mellett. Vagy tárcsázzon most, és keresse ingyenes szaktanács.

0: we already know about an alien. He has a radio show.
1: A Starsky és Hutch, ez mi a görcs?
2: Nincs ott néve.
1: Mi, tudom én, de nem tudom, mi a fene ennek a neve. Add már ide azt a másik papírt, amit már túl vagyunk. Nem tudom a nevét, de nek a Starsky és Hutch, Jazz Club, vagy mi az ottan. Itt van-e? Ó, volt fönt a tetején.
2: Nem ez volt.
1: Nem az volt. A legelső papírt ad ide.
2: Leírom a Starsky és Hutch Jazz Clubot neked újra.
1: Starsky és Hutch Jazz Club, így?
2: Igen, Starsky és Hutch Jazz Club.
1: Na, ezt felejtettem el, jó?
2: Itt kedvenc rádium is ottok a Minis Starsky és Hutch Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Péter, a Mukta Formáció Haveli című lemezét hallgatjuk a FrenchMusic.org-tól. Kaptam ezt a lemezt, nagyon sokat kaptam, nagyon jók voltak ezek, és nagyon szerettem őket. Öt meghallgattunk az első 6 felvétel, és jönni fog most 4, a negyedikbe fel fogok jönni, és újra ismétlem majd. Emiatt a végére fog félni, de hát ne legyen csorba, és utána majd újra fog indulni, még plusz 2-vel. Ez a 4 felvétel, ami most indul, az a Seven Voyages, a Sunset at Moh. Na, a Magic Horse első rész és második része követi ezt. A második részben feljövök, és akkor jön a búcsú. Induljon az említett 3,5-4 felvétel.

Olaf Weitönen, a fiatal dán fizikus, egy általa kifejlesztett készülékkel, melynek a tér-idő konverter nevet adta, sikerült a térből időt létrehoznia. Kísérletei során egy gyufás doboznyi térből 3 percet sikerült konvertálnia.

0: Rádió Misotok a Minisztárszki és Hát Jazz Klub. A mikrofon meg a Zsuffa Péter, és akkor ott hallgatunk a Mukta formáció Haveli című lemeze, a Warner Music France-nál jelent meg 2005-ben a produkció. A Muktára rá lehet keresni, mint az interneten. Én nem mondanám, hogy inaktív a zenekar, mert láttam egy későbbi dátumot is, ezért azért biztos működnek még komolyabban is. A meghallgatott felvételeken túl még további kettő van a lemezen. A Magic Horse 2-es kószál mögöttem, de ezt újra fogom indítani. Majd pedig a Fraction jön, majd pedig a Blue Dinárzade for Anya alcímmel, vagy záróéles címmel. Úgyhogy tulajdonképpen ez a három felvétel közül mondjuk úgy, hogy a Magic Horse-ot érdemel lehet hallgatni, a Fraction-t még talán meg lehet, de a Blue Dinárzadét már csak azok hallhatják, akik meglátogatják a www.zsuffajazz.hu weboldalat, hiszen a technika ezt az zenét már le fogja keverni, ezt biztosan, mert hogy a többit is. A lényeg az, hogy a www.zsuffajazz.hu weboldalon lehet meghallgatni a teljes hosszúságú rádiomisorokat, ezt idegen nyelvolgatóink kedvéért most így is elmondom, www.zsuffajazz.hu. találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Hát ezt nem hiszem el. Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort? Tiltakozom! Most ültem le, kérem szépen a műsoromat.
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottam.

0: termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
1: Köszönöm a rádió. A mikrofon mögött a Jazz Jedi, Zsuffa Péter.
2: Figyelj rám, kézjelre indulsz. Be vagy adva.
0: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt a Zsuffa Péter Jazz Club. A háttérzők elárulják ezúttal is a legendás Diósdi Halsütőből történik a műsor konferálása, és amire készülök, az a Dirty Loops. Elképesztő egy együttes egyébként. A videóik alapján kezdtem el rájuk mozdulni. A YouTube-on ugye nagyon jó cuccaik vannak fönn, és lélegzetelállító az, amit csinálnak, és ahogy csinálják. Nos, hát a három fő zenekar, ugye a billentyűk mögött Nora Wilson, Henrik Linder, egy elképesztő basszusgitáros, és a döbbenetes dobos Aaron Mellergard. És a lemez, amit hallgatunk, az a 2014-es, a Verve Music Groupnál megjelent Loop Feed című lemez, és ennek első, mondom azonnal, első 8 felvétele tölti ki a műsor első blokkját. Hú, vasárnap van, és beindult a Flex. Hallható? Vasárnap olyan nincs, hogy valahol ne flexeznének ebben az országban, megfigyelésem. Komolyan, mindig valaki flexel vasárnap vagy hétvégén, a hallótávolságon belül lennie kell ilyennek. Na, tehát a Hit Me az egyes felvétel, a Sexy Girls a kettes, a Sayonara Love lesz a hármas, a Wake Me Up lesz a négyes, a Die For You lesz az ötös, It Hurts lesz a hatos, a Lost In You a hetes, és a Take On The World a nyolcas. Az első 8 felvétel után vissza is fogok jönni. Következzék most a Dirty Loops Loop Feed Deluxe Edition lemeze, annak első 8 felvétele.
3: Zsufa Peti mamája vagyok. Állítólag nagyon jó a fiam műsora. Aztán másoknak is ez a véleménye. Hallgassátok minél többen.

lelkemnek párlata, szívemnek vágyama. Szóljon a drága jaj, ágyamban halljam. Ah, sziasztok!

Törzsmókus. A dán törzsmókus. Ez a fenyvesekben élő állat teljesen észrevétlenül él. Létezéséről csak leírásokból tudunk, mivel nem lehet látni. A fák törzsére simuló egyedek gyakran a kivágott fák feldarabolását követően is helyükön maradnak. A fenyőkérgét megtévesztésig képesek utánozni, és csak párzási időszakban hallatnak hangot, vagy mozdulnak meg. A néphiedelem szerint, aki sokáig néz egy törzsmókus szemébe, annak búzáját, kukoricáját égre diszi a sarlópernyő.

0: A stúdióban a Jazz Jedi.
1: Itt kedvencre.
0: A groove ereje legyen veletek.
1: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, a Dirty Loops Loopfeed Deluxe Edition lemezét hallgatjuk. Az első 8 felvételen vagyunk túl, következik a lemez 9, 10, 14 és 12-es felvétele. A 9-es lesz az Accidentally Love, The Way She Walks a 10-es, a 11-es a Crash and Burn Delight, és a 12-es a Roller Coasted. Ez a 3, ez a 4 felvétel vezet el bennünket a búcsúig.

a borneói páros disznó. Ez a valójában ártalmatlan erdei turkászó nagy fejfájást tud okozni. Furfangos viselkedésével hívta fel a modernkori etológia figyelmét. A gyakorlott szinkron úszókat megszégyenítő, még légzés tempójukban is megegyező párok a támadni készülő ragadozó ítélő képességének megzavarásával védekeznek. A kettős látás érzett csalódása még a páros disznót elejteni készülő gyakorlott vadászoknak is több órás, nehezen múló fejfájást okoz. Az emberi találékonyság miatt sajnos a borneói páros disznót mégis a kihalás fenyegeti. Ugyanis a vadászatokhoz a páros disznóvadász egyik szemét beköti. Így védekezik a disznók okozta fejfájás ellen. A borneói páros disznó fokozottan védett

Olaf Weitönen. A fiatal dán fizikus egy általa kifejlesztett készülékkel, melynek a tér-idő konverter nevet adta, sikerült a térből időt létrehoznia. Kísérletei során egy gyufás katujányi térből 3 percet sikerült konvertálnia. Ne lepődjünk meg. Óráink pontosan járnak. A 3 perc többlet csupán Olaf Weitönen életében jelentkezik többletként. A fiatal fizikus óráját átigazította.

Nádasd Jontól, Sarolta. Ő 20 éves, szép, teligoldas Sarolta. Én 20 éves, vén ordas, slatorma.

0: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Nos, ezzel a kolommal zajos helyen a legendás Diósdi Halstúdióba jelentkezett be az adás újfent. Hát, ugye, kinek milyen stúdiója van, nekem itt van egy ilyen különleges kis stúdióm, és a Dirty Loops Loopfeed című lemezt, Deluxe Edition változatát hallgatjuk. A Valve Recordsnek 2014-ben megjelent lemez igazi csemege, a Dirty Loops pedig egy szenzációs formáció, elképesztően imádom őket. Jártak Magyarországon is, Székesfehérváron is felléptek, persze jól lemaradtam róluk, mert évekkel később hallottam csak ezt a hírt, bírtam ki barátomtól, aki ugyancsak nagy rajongójuk, úgy tudom. Nos, a három fő zenekar 14-es lemezének 12 felvétele fiatal a műsorban, és három felvétel van hátra, amelyek viszont túl fognak lógni a műsoridőn, de következetesen berakom őket, és ezekkel vezetem ki az adást. A Circus lesz a 13-as felvétel, a Rolling in the Deep lesz a 14-es, és a Baby a 15-ös. Ezek közül le lesz keverve. Ezért mondom el, hogy aki a teljes műsort hallani szeretné, látogasson el a 3w.zsuffajazz.hu weboldalra, ezt kitebb felírjuk, és idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom, www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Itt lesz a műsor vége. Péter, te maradsz? Igen, majd akkor mehetsz haza, ha rendbe szedted a stúdiót, és elpakoltad a CD-ket, Ilonkának leadtad karcmentesen a mikrofont, és aláírtad a jogi nyilatkozatot.
2: Kérjük, őrizzék meg a nyugalmukat, ugyanis amit hallottak, az nem egy rádióműsor volt, hanem pusztán egy zavar az elektromágneses térben, amely megrekedt egy termikus zsebben, és visszaverte a hold fényét. Most kérjük, nézzenek a hangszóróba.
3: Hát ezt nem hiszem el. Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort?
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.